Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Télben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a Szuper DJ.

ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Super DJ Radio, Hungarian Web Radio Station.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Super DJ Rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked személyünk, szuper DJ Rádió.hu.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio. Ott a helyed.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Ma nagy már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szuper.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
6: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
7: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk, superdjradio.com.

0: 10 óra van.
1: Super DJ Rádió, mert változatosan szép az élet. Neked zenélünk. Super DJ Rádió, zene minden mennyiségben. Kattanj rá! www.superdjradio.hu.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Kellemészkét napot kívánok mindenkinek! Ez volt a kérdés, hogy így kell köszönjek ma, mert hátakapok kínait. Ezt nem tudom. A Super DJ Radio Budiszka magyar hangja egy kínai. Aki nem fál. Ajánlunk csirkét, kacát. Mackát nem. Nem macka, akkor csirke.
1: Szóval sziasztok mindenkinek, kellemetes jó reggelt. A hülye hangú ember, magyar hangja Boriszka. És akkor elkezdjük a mai bakelitet. De hátul meg kacaláztak, itt nagyon nehéz konferálni. És még oda is nézek. Na mindegy. Szóval ez itt a bakelit Boriszkával, kicsit már jobban vagyok. Bár éjszaka meg olyan sipolós, kacsás tüdő hangot tudtam kérni. De most már jó. Na. Nyitóképpen Lock and Chrome Nota. Ezek jönnek mindenkinek. Fantasztikus, szép csütörtöket.

Nekem az a kérdés, hogy tetszett, azt mondja, hogy ne sose vásárolj kínai ószert. Tudod, mennyien vannak? Na, Zsocónak is jó reggelt kívánok, és látom a nagyon nagy kínai. Köszönjük is a István úrnak is, hogy családilag Erdő Szentgyörgyből van velünk. Borbás Zoltánnak is szép reggelt. Hol a kávé? Ja igen, majd hát főzök akkor, ne?

vasútkonnak, és kellemes szétabot kívánok, végre vagyok én is, vagyok, mennyit kell küzdeni a munkahőse címért. Figyelj, megelőlegezem neked, mit szólsz hozzá, úgyhogy ne legyen más őse, legyen Sutka úr, a munkahőse, tessék. Így reklám, borzasztó. Kedvesen tudom, hogy csatolt fájt kaptam, macska van benne, gondolom, cuki. Egyébként most már rég számoltam be Marci, marcipán híradó. Kérem szépen, a marcipán most egy... Hol van? Most meg kiment, mindegy. Sok időt az első éjszaka, hogy végig szúnyókált. Lehet, hogy migrénje van, vagy időjárás. Megviseltem, mert fúj a szél. Össze volt gömbölyödve, és nem tudom, hallottatok-e már horkoló macskát? Nagyon vicces.

akkor jó fej, mert hogy előre jelezte, hogy a Bits Morbid lesz, amit küldeni fog, úgyhogy nagyon nem kell megrémülni. Jancsi meg Juliska elmennek a diszkóba, ez ilyen tök köznapi, nem? Tehát nem tudom, Grimm miért nem így írta. Jancsi Juliska elmennek a diszibe, indulás előtt Juliska anyja a lánya lelkére köti, semmiképpen ne üljön vagy feküdjön le, akárhogy is kérne a fiú, mert ebből baj lesz. Hallapán a Jancsi megszólal, te Juliska, olyan fáradt vagyok, üljünk le majd egy kicsit az út szélére, nem lehet, anyám megtiltotta. Csak azért szerintem testvérek, nem hiszem, akkor közös lenne az anyjuk. Na, akkor nem a mese. Juliska, akkor legalább googoljunk le egy kicsit. Juliska gondolkodik, anya ezt nem tudott, beleegyezik. Egy ideje googolnak, amikor Jancsi, hát ugye elkezd nyúlkálni Juliska szoknyája alá. Úristen, Juliska, neked farkad van? Nem, nincsen farkam, csak gondoltam, mert googolunk, szavak egyet. Jó eszájat kívánok, fúj! És gondolj bele, milyen jó, hogy csak egyet érted. Most gondolj bele, hogy a hasmenése van, mit gondolt volna, mi történik a kezén. Hát egy biztos fogalmazás gátlásnak biztos megfelelt a történet. Innen tudtuk meg, hogy a mesehősök is szoktak szarni. Bocs, elnézd, kakin. Én csak azt gondoltam, hogy kimondtam a szarni, ezek szerint ki is mondtam a szarni? Akkor... nézzük, hogy Krisz mit gyűjtött nekem. Rendőr egy gáztűzhelyt vásárol, ez már önmagában nem, hogy rendőr egy gáztűzhelyt vásárol. Egyszer volt, hol nem volt egy rendőr, aki gáztűzhelyt vásárolt. Egyik nap boldogan újságolja a felesége. Ezzel a gáztűzhelyen jó vásárt csináltunk, háromat, hogy nyújtottam meg a lángot, és még most is ég. Hát gyerekek, hogyha az propánbutánból tudtad így kihozni, akkor tényleg jó volt a biznisz. Hát a földgázval akkor nem. Na, két barát beszélget. Hallottam, meghalt a te anyósod. Őszinte részvétem. Köszönöm, barátom. És mikor lesz a temetés? Hát nem lesz temetés. Úgy döntött a család, hogy elhamvasztjuk. Értem, persze ez a korszerű, praktikusabb temetkedési forma. Hol fogjátok elhelyezni az urnát? Nem helyezünk el mi semmiféle urnát. Hát mit csináltok a halott poraival? Belerakom egy homokórába, hadd dolgozzon a vénboszorka. Jézus Mária, jó, hogy nem fejjelek a lásodat, költem oda, kaparjon, ízétessék. Hát a Mariska lemetkőzik este, és ugye ahogy Isten megteremtette, mesztelenül indul zuhanyozni, meglátja a papagája fölordít. Jaj, mit láttam, Mariska, mesztelen. Ide figyelj, nem kussolsz, kitépem az összes tollat, a papagáj meg folytatja. Mit láttam, Mariska, mesztelen? Nő erre fogja a madarat, megkopasztja, elmegy fürödni, közben megérkezik Mariska kopaszfejű barátja, erre a papagáj. Mi van, haver, te is láttad? Hát ahogy mennél máshol egyébként, milyen módon tudnál elmenni egyébként zuhanyozni, mint mesztelenül, nem? Tehát ilyen hülyeséget. Na, Alice Kenji, hogy ott van ez a bambolé?

nagyon szakmai kifejezésünk, de ezt gyakran szoktam másra is használni, segnézés. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem a saját dolgunkkal vagyunk elfoglalva, hanem azt nézzük, hogy a másiknak milyen a bulia, ott hányan vannak, meg ilyenek, és vagy fanyalogni megyünk, vagy irigykedni, és akkor fanyalogunk, vagy nem tudom. És egy nagyon érdekes ilyen rossz szájz dolog, és most megint nagyon előkerült ez, hogy egyes emberek azt érzik, hogy a másik helyszínén hányan lesznek, mit csinálnak, jaj, és akkor jönnek a kifogások. Azért lesznek sokan, vagy kevesen, mert olcsóbb, vagy mert olyan a helyszín, vagy mert azt én csináltam, és aztán most már ő van, és én fölépítettem, és akkor megy az a, hát ilyen szájkarate, szájnincsáskodás, ahelyett, hogy az ember saját dolga, hogy miért nem lehet azt csinálni, csak ez a morgás képpen értéklődnék szíves alással, hogy megpróbáljuk a saját projektünket itt ott, és azt az energiát, amit nézzük, hogy mit csinál az ágyban vannak, azt az energiát így megfogni, és belakni egy kis zsákba, és akkor a másik helyett a saját projektünkbe ezt beleölni, és akkor annál többet foglalkozni vele. Ez akár kis lehet számítani egyébként, tehát hogy így baromi hülyeségnek és fölösleges dolognak tartom másik munkával foglalkozni, mert ez kibb ugyanom baromság, mint amikor a, nem tudom, van-e még az, hogy egyik boltból a eladót átküldik, hogy nézd meg fiam, a másik boltban ennyibe kerül a só. Hát ne az alapján számíts, attól neked nyereséged is legyen, meg is vegyék, érted? Tehát igazából, tehát nem lehet összehasonlítani a dolgokat, és fölösleges. Az egyik ez az aggódikus, aki, úgy, ezt én neveztem el, ezt egy aggódikus, hogy jaj, most ne tartsunk rendezvényt, mert a szomszéd országban, a kisközségben is ilyen nevű van, meg jaj, most azért nem el, mert lehet, hogy fúj a szél, vagy mert villámlott tegnap, vagy nem tudom. Tehát fölösleges ennek belemenni, mindig az a lényeg, hogy a sajátunkat próbáld meg a legjobban kihozni, a legtökéletesebbet fejleszteni, és abba beletenni az összes energiát. Hát ennyire gondoltam. Köszönöm! Na de közben zenéljünk is tovább a folytatásban, Emma Brown! Modus Core Remix-ben jön a dal, ez a Secret on the Book!

Na, mi a dolog is, hogy a is kellemes szép reggelt kívánok, vagy jó délelőttet, és egyikének, és egy gyereknek, hogy hüleim, mint mindig az SDR-t hallgatják, így szétomot kívánok neked is, mindenkinek pucsikencsike, hát köszik, hogy velünk vagy, legyen a lapcsika, szép csika neked is, és persze, itt a Super DJ Radio, Fajbeszámok 0-6-74-45-95-96-os, és Boriszkás buli hívos, 0-6-32-19-48-07, itt neked hazai dal, Emilio Curtis, 1-2. Honnan is lehet tudni, hogy egy ketten vannak benne, hogy Emilio és Curtis az előadó.

No, kérdezem, 17 Celsius szokott mérni, igen, visszaesett a hőmérséklet, közepesen felül is az időjárás, a hidegfronti hatás marad, és mi is megyünk fel, kora nyárias ruha azért az nem állt, viszont kora nyár az időjárás is, tehát csütörtökön változóan felülős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb csapatok, napos időszakokkal. Csapadék most úgy tűnik, hogy nem valószínű, viszont az északnyugati szél élénk erős lesz, délután 21 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. A távolabbi kilátások szeres mérsékelten meleg idővel folytatódik a hét. Lesz egy kicsit azért most már melegebb, de most az évszakhoz képest kicsit hűvösebb lesz, legalábbis én azt látom, és amennyire itt a görbét ki lehet venni, egészen a jövőt elejéig várni kell a jobb időre. Na de péntekem csak északkeleten, illetve Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Friss lesz a reggel 6 és 14 fokos hajnalt követően, majd délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos komoly felhős idő vonatkozik, hajnalra 7 és 15 fok lesz, úgyhogy csökken a hőmérséklet, míg napközben aztán megint jobb lesz idő, 22 és 28 Celsius fok. Vasárnap hidegfront hatására több helyen újabb zápor és zivatar alakulhat majd ki. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fokot mérünk majd. Orvos meteorológia. Csütörtökön jöhetnek a hasi és izomgörcsök, atya úristen, görcsös fejfájás is kialakulhat, a sokfelé szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, emellett nyugtalanabbak, frusztráltabbak lehetünk, úgyhogy tessék figyelni arra is, hogy az immunrendszerünk is legyen erősítve. Közlekedés meteorológia. Csütörtökön bizony csúszósak lehetnek az utak az esők miatt, az észak-észak-nyugati szelet élénk, erős helyenként viharos lökések kísérletik, emiatt jelentősen romolhat a járművek menne stabilitása, tessék figyelni a megfelelő követési távolságra. Pollen jelentés, pázsitfélék, csalánfélék vannak a levegőben és a gombák magas koncentrációban, de itt vannak velünk a fenyőfélék, lórom, utifű, háztelít, gesztenye is, tessék ellenük védekezni. A Balatonnál is hűvösebbet az idő, egy-egy zápor a délutáni este órákban előfordulhat, a csúcsfőmérséklet 20 és 23 fok közé alakul, a vízfőmérséklet 21 Celsius fokos. Hát nem tudom, mennyire érdemes fürödni, de szerintem azért az elszántabbak megpróbálkozhatnak vele, nem arra az a hőfok. Nem csak a közlekedési infókkal, itt a DJ László.

Köszönöm kérem szépen, ebben a pillanatban frissült a közlekedési oldal, miszerint az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél beton elemeket telepítenek, jelenleg a 72-es kilométernél mindkét oldalon egy sáv járható, figyeljetek! Az M3-as autópályán pedig Budapest felé vezető oldalon terelést bontanak Gyöngyös térségében, mindkét sávot lezárták, a forgalom most a leállósában halad, a tolódás immár meghaladta a 3 kilométert. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újharcsány közelében pedig baleset történt, a 37-es kilométernél megállították a forgalmat, aki teheti, a 44-es kilométernél Dabas Albert is csomópontban tud lehajtani az autópályáról. Szintén baleset miatt megállították a forgalmat Nyírvátor északi határában, a 493-as főúton, a 18-as kilométernél. A 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások az erős forgalom miatt mindkét irányban tolódásra készüljetek. A 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés elkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét Szentum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat is lezárták. Tessék figyelni, ne legyenek balesetek a szélre, tényleg tessék vigyázni, hamar van belőle baleset, és magatokra, szélpányokra, kerekvilágra, Boriszkára, mindenkire tessék vigyázni, mert hazavárnak mindenkit, illetve oda is elindult, illetve talán még egy fantasztikus ebédre is. Itt pedig megyünk tovább, ezután nem autóval, hanem vonattal. DJ Junior ilyen, ez a Party Train.

Ó, hát látom, közben gyarapodás történt Mialovics József úrnál. Egy cicából lett 5 darab, ugyanis anyuka hozott 4 picit. Hát gratulálok, gratulálok, szépen néznek a cicókák. A fényképen annyira jó néz ki, de a anya cica úgy ott áll, és akkor az a őrzővédő anya, és akkor a kicsi szertelen kis cicákot mellette. Nagyon cukja kép. Köszönöm szépen, szebbé tetted a napomat, Mihalovics úr, tényleg. Ez tök jó.

Na, kérem szépen, a Hungary Countryside feelingozott egy fantasztikus találatot, méghozzá Sarokház Italbolt Budakocsmának is nevezendő, Szegváron található a Mincenti utcában. Bizony-bizony, ez nagyon-nagyon megér egy posztot. A helyiek elbeszélése és az én felfedezésem szerint, írja a csoport adminisztrátora, az elmúlt egy napban bemutatott 4 üzemelő kocsma, népszerint Korona, Ász, Kuszko és Sarokház maradt Szegváron. A Google térképen jelölt Kehely söröző és a klubdízel sajnos már nem működik. Egy 2011-ben tartott szegvári kocsma túrán még 15 üzemelő egységet tudtak végig inni a településen. Bizony-bizony ebből 4 maradt. Ezért is nagyon fontos, egyébként én most venném át a szót a posztolótól, hogy bemutassam ezeket a kocsmákat, és nem lehet tudni, hogy mi meddig marad meg. Ugye egyre csökken azok a kocsmáknak a számos. Nem az alkoholfogyasztásról van szó, hanem a közösségi terek szűküléséről, amit ugye én már több helyen is szóvá tettem, úgymond megénekeltem, mert ezek a kocsmáknak nem csak az a szerepük, hogy alkoholt fogyasszunk, hanem hát igazából az, hogy együtt tudjunk lenni, közösséget tudjunk alkotni, és bizony-bizony néha együtt morogni, néha összevezni, de tulajdonképpen olyan dolgokat csináljunk az élet vele valója, mert a számítógépen egyszerűen nem tud megtörténni, nincs az a ChatGPT, ami hasonló érzelmeket tud például kiváltani ez esetből. Na, nézzük ezt a bizonyos kocsma hivatalt egyébként. Külső részről hát minden, amit el tudtok képzelni a kőbányai sörrel kapcsolatban, az elég fiaként megjelen, óriási plakátok kérdezik, hogy itt bizony, ha akarsz, tudsz kőbányait fogyasztani, aztán maradt itt, ha energiaitalnak, X-Xot is olvasok, meg Health is olvasok emellett. Na, ami nagyon tetszik, hogy az italbolt felirat fönnmaradt, ez a szociál kinézetű italboltos felirat, szerintem baromi jó pofa. Belülről, amit el tudtok képzelni, mindenféle játék, biliárd, Rex, különböző saktáblát látok itt, illetve más egyéb ilyen játék kellékeket, talán dominót is. Piros asztal terítőre kockás abrosz, ez is nagyon-nagyon régi szép dolog. Persze helye van az újkori találmánynak, a televíziónak is, és ami nagyon tetszik, hogy a kijárati ajtón függöny van. Ez miért fontos? Régen nagyon-nagyon divat volt, ez egy picikét egyénibbé tudta tenni, ne bámuljon be mindenki, hiszen ha valaki akar jönni, jöjjön. Nagyon-nagyon tiszta hely, természetesen belülről, nagyon profin, pontosan csapott sör, kőbányai pohárba stílszerűen. Vannak bárszékek, kisebb-nagyobb is, tehát nem csak az egymagasságoknak kedvező, és érdekes dolog, hogy bárszék, nem mindenki egyforma magas, meg egyforma súlyú, itt tök jó, hogy mindenkinek megfelelő van, ez is ritka dolog. A székről nem tudom elmondani, hogy ez most ahol az asztaloknál van, de kicsit ilyen kórházi székre emlékeztet engem, és persze ez nem baj, csak egy biciket meglepett egyébként. Na, Ferencváros relikvia van, Ferencváros Molinóban is lehet találkozni, és persze, mint minden ilyen kocsmánál, ami jelzi, hogy hát tulajdonképpen itt emberek vannak, biciklik vannak oda támasztva oldalt, úgyhogy ez is egy meghatározó része volt a kocsma kultúrának régen is, és hát reméljük, hogy azért ez nem fog mindenféleképpen kihalni belőle, illetve klimatizált a helység, ennyit mondanám, úgyhogy én mindenféleképpen a Budakocsmát, a Sarokházi Talbot ajánlanám, Szegvár, Mincenti utca. Tudjátok, fogyasztatok ma is felelősséggel. Itt pedig jövünk az érzéssel, DJ Zonka, és Verona remixébe szól a dal, ez a film.

akkor a Boriszkov kéne szépen 2026. június 11-éről természetesen, hogy megszokhattátok ezt tőlem, ugye a kosokkal az élen. Úgyhogy kedves kos, most nem a gyors döntések hozzák meg a sikert, hanem az, ha tudatosan és átgondoltan kezeled a feladataidat. A mai nap arra tanít, hogy a kitartás többet ér a kapkodásnál. Mikák, könnyedén megtalálod a megfelelő ritmust, és minden feladatot stabilan kapkodás nélkül le tudsz végezni. A nyugalom a valódi erőforrás bizony. Úgyhogy ne idegeskedj, ikrek! Egy régóta benned motoszkál, milyen jó szó motoszkál, a gondolat vagy érzés végre elegendő teret kap ahhoz, hogy tisztában láss, adj időt magadnak, mert hamarosan új lendület érkezik. Rákok! Lehet, hogy valaki hozzád fordul tanácsért vagy támogatásért, te pedig ösztönösen tudni fogod, mire van szüksége. Az apró figyelmességek most sokat számítanak. Hát például az, hogy törődjön a magad dolgával, de gonosz vagyok, oroszlán. Lehet, hogy kevésbé izgalmas munkák várnak rád, de ezek alapozzák meg a későbbi eredményeidet. Most megmutathatod, hogy nem csak lelkesedésből, de kitartásból is van benned bőven szűz. Rádöbbenhetsz ma, hogy eddig kisebb célokat tűztél ki magad elé, mint amire valóban képes lennél. Ne becsüld alá azt az utat, amelyet már megtettél. Mérlegek! Már hajlamos vagy kerülni a konfliktusokat, most érdemes kimondani azt, amire régóta gondolkodtad, vagy akár foglalkoztat, a nyíltság felszabadító erejű. A skorpiók a korábbi bizonytalanság helyét lassan átveszi a bizalom és a kiszámíthatóság, még ha ezt nehezen ismered elhinni, tessék már megengedni magadnak, hogy örülj annak, ami már működik. Nyilaskáim, nem sürgős ugyan, de folyamatosan ott motoszkál a fejedben, és felesleges feszültséget hoz, hogyha tulajdonképpen valami feladatot végre be kéne fejezni, amit eddig halogattál a rendrakásposttal, lelkedre és jó hatással lesz. Magmint Boriszka, a mai nap finoman kizökkenhet a megszokott kereteid közül, és ez meglepően inspiráló lehet, egy kreatív ötlet, vagy egy számodra fontos emberre töltött minőségi idő, új energia szabadít fel benned, nem kell mindig csak a kötelességekre koncentrálnod, mert a feltöltődés most ugyanannyira értékes, a figyelmed oda forduljon, ami valóban örömet okoz. Smile, bizonytő. Azt mondja, egy apró változtatási rendrakás vagy családi beszélgetés nagyobb hatással lehet a hangulatodra, mint te elsőre gondolnád, bár gyakran nagy tervek lefoglalnak, ma a személyes térrendezése lesz a fontos. Végül, de nem utolsó sorban, hogy mondani szokás a halak horoszkópja, egy őszinte beszélgetés során kiderülhet, hogy a másik fél is hasonló bizonytalansággal küzdött, és valójában ugyanarra vágytok tisztán látni. A nyitottság ma közelebb hozhat benneteket egymást.

egymáshoz. Na, hát remélem mindenki annyira közel egymáshoz, amennyire szeretne. Többé nem kell foglalkozni, csak a jó fognak úgyis teljesülni. Na és persze délig mindenképpen velem, illetve remélem, hogy hallottak és hallgattok, adok kellemes zenéket, és lesznek itt még hasznos infók is, meg érdekességek. Ez itt a Super DJ Rádió.

készülünk, tudtátok, hogy nem csak halakbammal, omega 3 és a növényi ételek az agy és a szívegészségét is támogatják. Én, aki annyira nem szeretem a halakat, nekem ez nagyon-nagyon jó hír. De nézzünk erre példákat, például lenolaj. Már egyetlen evőkanál is jelentős mennyiségű alfa linolén savat tartalmaz, amely az omega 3 növényekben előforduló formája. Salátákhoz, turmixokhoz vagy készételekhez adva könnyen fogyasztható magas hőmérsékleten, azonban ugye nem érdemes evíteni nagyon. A chiáról beszéltünk egy kicsikét, ugye, igen apró, igazi tápanyagbomba, omega 3 zsírcsavakban gazdag, emellett rostott fehérjét, ásványi anyagokat és antioxidánsokat is tartalmaz, könnyen beilleszthető a mindennapi étrendbe, jó illik a zapkásába, joghurtba, turmix volt, egy chia pudingként is lehet ugye fogyasztani. Hát a kendermag, na most ez milyen, ugye? Jelentős mennyiségű egészséges zsírcsavat tartalmaz, emellett fehérjében, magnéziumban és káliumban is gazdag, enyhe kisé diós íze miatt salátákba, kásákhoz, joghurtokhoz, turmixokhoz vagy akár házi kenyérhez is ugye passzol kendermagos kenyér. Dióról is tudjátok, én nem csak egészséges zsírcsavat tartalmaz, hanem polifenolokat és más antioxidánsokat is, amelyek hozzájárulhatnak a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok mérsékletéhez. Aztán szójaolaj a különböző növényi olajok megítélésére időről időre egy vitákat vált ki, de a szójaolaj használható tényleg saláták az újcsak és ételekhez, vagy készfogások kiegészítésére. Érdekesség egyébként, az olaj több, mint hasznosítható omega 3 zsírcsavat tartalmaz, mint maga a teljes szójabab, ugye ez a készítés miatt történik így. Úgyhogy hát fogyasztatok ezt is felelősséggel, érdemes elgondolkodni rajta, mert ezek a vitaminok elengedhetetlenek a testünk működéséhez.

Egy tisztek is közben elmondom, hogy Viberszám 0-70-45-95-95-95-ös. És persze van Boris Bully hívós szám is 0-32-19-48-07. Technikai bérbeadásról, rendezvényszervezésről, buli kivitelezésről, vagy ha aranyörgöt szeretnétek nekem küldeni erre.

hölgyek nem tudnak nagyon jól építeni vagy tervezni, hát erre nagyon sok cápolat van. Itt van például a legújabb, ugyanis a hír szerint WC, zuhanyzó és fürdőkád is elfér benne, egy nő saját kezüleg épített mini házat 15 négyzetméteren. Nyilván nem egy nagyon nagy helyről beszélünk, de ettől függetlenül zseniális a találmány, ugyanis a 30 éves Éva a hollandiai Delft Műszaki Egyetemen tanult építőmérnöknek, amikor diplomunkaként egy apróház úgynevezett Tiny House megtervezésébe kezdett. A projekt végül annyira közel került hozzá, hogy nem csak megtervezte, hanem meg is építette a házat, amely ma már az otthona. Az ötlet egyébként részben egy hosszabb utazás során született meg benne, Dél-Kelet-Ázsiát, Ausztráliát és Új-Zélandot járva rájött, hogy valójában sokkal kevesebb tárgyal és helyre az van szükség egy boldogsághoz, mint egy korábban gondolta. A ház megépítése persze azért nem ment egyik napról a másikra. Éva elmondása szerint a kivitelezés körülbelül egy évig tartott, a munkát egy csarnokban végezték, ahol kapott némi szakmai segítséget, de a legtöbb feladatban azért maga is részt vett. Sok építőanyagot újra hasznosítottak, ami nem csak költséghatékonyabbá tette a projektet, hanem egyedi karaktert adott az otthonnak. A Tiny House mindössze 15 négyzetméter, és mégis meglepően sok minden elfér benne, a saját toalett, zuhanyzó, fürdőkád, mosógép, ugyanis ugyan más a lakókkal használja közösen, de mindennapi élethez szükséges funkciók többisége megtalálható a házban. A legnagyobb kihívást azt jelenti, hogy minden négyzetcentiméternek több szerepe van. Ha például kihúzza az ágyat, akkor az adott helyen már nem lehet tárolni, és előfordul, hogy az érkező asztalt is össze kell csukni, hogy elegendő hely maradjon. Nem mostani találmány az persze, bár első hallásra hihetetlennek tűnik, Éva szerint a ház egyáltalán nem érződik szűknek. Azt állítja, hogy volt olyan alkalom, hogy 8 ember is ült benne egyszerre beszélgetni. Szerint a térérzet sokszor nem a négyzetméteren múlik, hanem azon, mennyire tudatosan használjuk a rendelkezésre álló helyet. Amúgy a tiny house mozgalom az elmúlt években Európában is egyre népszerűbb lett. Hollandiában már több olyan közösség is működik, a kifejezetten tiny house-ok számára alakítottak ki lakót. Úgy fogalmazott így, hogy az épület személyiségének és az élet filozófiájának is kifejlődése annak a meggyőződésnek, hogy a kevesebb néha valóban több. Ugye egy kérdésem van, hogy mi lesz akkor, ha lesz család, ugye? Ha lesz gyerek, meg hogyha lesz mondjuk egy férfi ember, aki azért igényli a tágabb teret, vagyok őszintén, hát reméljük akkor sem lesz baj, de ötletnek mindenféleképpen ragyogó, meg gratulálok Évnek.

Televízió nagyon-nagyon kedves névnapunk van ma, legalábbis nekem nagyon kedves, hiszen a Barnabások ünneplik a névnapjukat, és természetesen Benke Barnabás elsődlegesen az én fiam, aki ugye elsősorban ünneplésre méltó, neki nagyon boldog ünnepet, persze minden Barnabásnak, amelyeket az arámi héber eredeti jelentése a vigasztalás fia. Én meg azt hittem az anyjáin, na mindegy, ez egy nagyon boldog Barnabás névnapot kívánunk, és vannak másodlagos érdekes névnapok, lehetett volna Barnabáset, Amábel, Azália, Balló, Barnabás, Barna, Mabella, Tulipán, Roxana, Rosalinda, Adelaida, Vasília is természetesen, és másodlagos névnapok voltak ezek. Holnap majd a villőket tessék megköszönteni, neki is barlangon boldog lesznek, hogy esetlegesen azt mondok, hogy boldog névnapot, és természetesen a szülcse napsit sem hagyom ki, ahogy nagyon boldog szülnapot kívánok mindenkinek, kinek ma van, majd ma tartja, igenis én horkantottam bele.

Sörnek is szétdobott kívánok, itt van velünk Messi, a kirenek, ami szétdobott mindenkinek a vidalakok, és mindenek kellene szétdobott a vidalakoknak. Veleteket csak fújjon el a szét, előbb olyan szélvihar volt, gyerekek, kabicsot kell tenni a zsebembe, a lenne zsebem, hogy el ne vigyen. Annyira nem kell félni, a körből annyira veszélyesen tud elvinni engem a szél, mint amilyen tudna dobogni a hajam. Jaj, van egy nagyon-nagyon ronda viccem. Így ebéd előtt ilyen fogyókúrás víz Boriszkától. Két halott oszlik a föld alatt. Azért vigyen felütésed is, nem? Két halott oszlik a föld alatt, azt mondjék a másiknak, hogy te nézd már meg, szerinted rohad a lába? Mondja a másik, nem tudom, de megnézem tényleg, mert arra folyik épp a szemem. Jó étvágyat!

Együkének az ebédhezéket, jó étvet, vagy az reggelének nevezi, de szerintem az már inkább ebéd, de... Figyelj, örüljenek, hogy nem kakis viccet kaptál, úgyhogy az otthadó hullák mégiscsak egy fokkal jobbak, nem mint a kakisak. Melyiket azt mondják, hogy amikor általában meghalnak az emberek, akkor ugye szóval bepisínnek megkakilnak halálok közben, úgyhogy ez ilyen tudományos tény. Na tessék, hogy ide legalább nem kakis volt, látod?

és a Dinek a kedvestől is. Úgy látom, hogy van Zsuzsi Svic, ez tipikus Zsuzsival van írva. De nálunk a Zsuzsi név az egy jelenség, de majd erről egyszer mesélek nektek. Zsuzsi vetkőz, az orvos előírt nekem napi háromszor striptease-t. Ugye nem a Zsuzsi itt a kárvalót, hanem hogy a fél. Hát te hülye vagy, nem striptease, nem tudsz olvasni, a strepsils. Hát nem mindegy.

Megkérdeztem a múltból, 16 éve született Carmine Coppola, amerikai zeneszerző, hogy Apokalipszis most a Keresztapa 2 zeneszerzőjéről beszélünk. 16 éve született szintén Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvarkodás elterjedését köszönhetjük. Meg azért sok minden más is, de valójában tényleg neki köszönhetjük azt, hogy léteznek könnyű búvárok. 101 éve született Jean-Pierre Cabrol, francia író. 93 éve született Jean Wilder, amerikai színész és filmszínész, a rendező, forgatókönyvíró, író, a Ducci Dili nagyszerű filmnek a rendező, vagy akár a Vaklárma is mondhatnánk úgyis. 89 éve született Mauner Dóra, Kossuth Díjas képzőművész, aki festő és filmkészítő, egyetemi tanár, a Nemzet művésze is volt egyben. 87 éve született Jackie Stewart, háromszoros Formula 1-es világbajnok, TV kommentátor, sport szaktanácsadó. 84 éve született Rádai Mihály, Kossuth Díjas filmoperatőr, rendező, tévés szerkesztő, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke. Mert emlékeztek a filmre vagy a sorozatra a régebről, unokánk is fogják látni. 77 éves Maváncsa István, kritikus, és 67 éves meg Hugh Laurie, na ki Hugh Laurie? Hát kérem, hogy a doktor haz. Hát happy birthday, Mr. Hugh!

Annak hiszem a déli szanálkoztatok, viszont lesznek élő műsorok. 17 órától Kukori bácsi kezdi meg a zeneosztás, természetesen 5 folytatólagosan Gabó követi 19 órától, és lesz majd 22 órától bagolykodás közlik, ami barátom teszi oda magát ilyen téren, úgyhogy mindenképpen érdemes minden időben hallgatni a Super DJ Rádiót. Szóval itt vannak azért nagyszerű zenénk, jön egy Michael Pinn dolgozás, jön a muzsika, ez a Mullás Edo.

Köszönöm, a Parti nem már megírom, hogy elköszönök tőletek, hiszen mindjárt ebédidő van, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. A holnapi napot nem merem megígérni, de ahogy tudok, leszek és jelentkezek addig is, azért a Super DJ Rádió hallgatáshoz nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok, és persze hallgassatok minket minden időben, köszönöm megtisztelő figyelmeteket. Sziasztok!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubeti.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. Super DJ Radio. Kattanj rá!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

Here comes the music.

time.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: That's it.
2: Best station around.
1: Turn it up.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. És mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Hát csodálatosan, szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket. Hát bízom benne, hogy egy pétinkét sikerül. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen, határon túl, ott is, ahol a kis kurtafarkú malasztúr. Érezzétek jó magatokat! Ez pedig már fancy, hát nagyon sokan reklamáltak, hogy miért nem adok, hát tessék, fogadjátok nagy-nagy szeretettel. És hát kedves húgicám, hát, hát a fiúk azok hol vannak, miért nem azok ülnek a bőrön tetején, hát úgy jobban menne a pakolás, a terep kupoláját neki, hát én se tudom már hol tartok, azt hiszem már a fürdőgatyák után már betettem a... mit tudom én, mit... Na mindegy! Kellemes fülelést mindenkinek, és köszönöm szépen a déleti adást Boriszkának! Hát kedves hallgatóim, hát bulizzunk, mert most velem a jövő héten biztos nem találkozhatok, csak esetleg majd utána. Kívánok mindenkinek nagyon jó fülelést, és hát akkor csapjunk a lecsóba, de finom volt, jó kis finom kis csípőskével bele. Jaj, ja, de ez múlt héten. Na, hol van Zsaci bácsi, mi a kaja? Remélem, a rántott zsuzsikák készülnek, irigylem a csibészeket, már együtt vannak. Na, jó van, oké, hello, az órám megmutatja, hogy inni kell. Szevasztok!

Viber izzik, hála a jó égnek, tektek, kedves hallgatóim! Hali, jó, szia, drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Encsike fület tapad a szuper DJ-re reggel óta. Gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Én még javában kapirgálok a kertben, ja, hogy ne vegyem el a munkádat. Hát én most nem nagyon kapirgáltam a kertben, az már a múlt héten megvolt, meg hát a hét közepéig én is tettem, vettem. Hála Szuzikának, segített ezerrel. Oké, és fülelek tovább, jó adás, Puszcsika, Encsike, hát köszönöm, hogy itt vagy, itt van a kedves Izsa család. Csodálatos délután kívánunk néked, kedves Kukori bácsi, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Izsa család jelen. Örülünk, hogy újra itt vagy, kellemes délutánt és szuper napot kívánunk mindenkinek, úgy szintén ezt kívánom én is néked. És itt van kedves Mihálovics József, szia Gábor, fancy, hová lesz a séta? Hát a séta az holnap délután indul, messzi Görögországba, és megérkezett.

tudom már, ez hetero Zoli lesz. Jó adást kívánunk, Kukori bácsi, ott vagyunk már. Hát igen, ez ő lesz az, persze. Jó van, megnyugodtam, hogy itt vagytok a terem kupoláját. Még ki látom, a rántott húsok készülnek, az kell is, mert ide a pocókába. Hát akkor gyerekek, bulizzunk itt a Super DJ Rádióval. Puszi Robikám, puszi öcsi, puszi heteroz, és hát persze Hugicám, aki egyedül otthon ücsörög a bőröndön, próbálja behúzni a cipzát rajta. Hát a fiúk azok biztos nincsenek ott, aztán neki minden itt.

ereszkedő idő van, tegnap fújtott, hát igen, igen, tegnap azért egy kicsikét melegebb, hát viharos volt. És itt van Rumi György, Halihó, Kukori bácsi, Szarvas jelent, kagylózók, peca közben, egy kis gyenge eső, de kibírható a mólon. Hát halkan mondom, nehogy a halakat ez zavarjam. Mit pogtál, horgász? Harcsát vagy marcsát? Szevasz, Gyuri!

Srácok, mi van veletek? Álljulj el! Ablakot azért nyissatok, mert hát a sok rántott zsuzsik a sütés közben biztos már egy kicsikét illatozik minden. Isztok ti rendesen?

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

már válaszolt is, hogy hogyne, nyugodjak meg, én nyugodt vagyok, azt a terem kupoláját, neki még sziszegek is, mint a kelgyó. És megérkezett a Viber-e, Csörgő Zsolt, Zsoca is, hello kukori, én is bejelentkezem.

Hát Rubi Gyuri már írja szarvasról, hogy hogy ne innánk, hát pecsázás közben. Remélem az etető anyagot megköpköditek, hogy szerencsétek legyen. Hagy egyék a halacskák! Egészségetekre!

És már is megérkezett a Viberre kedves Sára. Szép estét, drága Kukori bácsi, Kecskemétől hatalmas ölelés. Főleg a millió rózsaszálért nagy kedvencem. Hát kedves, fogad szeretettel. Kellemes fülelést a Super DJ Rádióhoz. És örülök, hogy itt tetszik lenni.

Annak, aki dolgozik még, annak kitartást kívánok, aki pedig már nem, aki pihen, annak kellemes fülelést a Super DJ Rádióval. És már is megyünk tovább egy bárra, méghozzá a Füredi Anna bárra. Hát gyerünk, biztos vagyok benne, hogy a hölgyeknek nagyon bejön majd ez a dalocska, de hát a férfiaknak is, hogyha igazán férfiak.

annyira jönnek a forró drótok, hogy kíváncsiskodnak a kedves hallgatók, de hát ezt akkor se árulom el. Csak annak fogom elárulni, aki ott lesz majd a júliusi Super DJ rádió találkozón, Jakab szálláson, de hát ott is csak a kivételezettek, meg hát igen, azért tenni kell valamit. Mármint azért, hogy megtudja, hogy mi a görög nevem. És már is következik a következő dal, hát persze. Bizony, Daddy Bailando!

És hát igen, igen, most igazoltam, van távol, éppen most névnapoznak, és hát egy kellemes finom teríték van az asztalon. Kívánok hozzá nagyon jó étvágyat, és hát ott vannak a hagymakarikák is, meg minden finomság, azt a teremkupoláját. Egészségetekre, jó étvágyat!

És bár is külföldi vizekre vezünk, és hát a régen hallott egy előadó következik, Fancy Lovers. És hát igen, igen, kedves hallgatóim, nagyon jó felhozatal van ma is a Super DJ Rádióban. Persze csak utánam. 19 órától érkezik hozzátok Gabó Drusám Millennium Grove műsorával egészen 21 óráig, 22 órától pedig Kőszegi Gabi Nightlife műsorával. Érdemes továbbra is

Igen, jó hallottad, kedves Mihálovics József, és megérkezett a Viberre Kollár Gábor is. Kukori bácsi, szép kora estét kívánok neked, mindenkinek szép napot, szabad szállásról jelentkezem hozzád. Örülök, hogy itt vagy, kedves Gábor, jó

gubacsi dűlőn elég rendesen beborult az ég, lassan lesz ziki-zuki, szóval inkább húzózkodjatok be és hallgassátok a remek muzsikákat, csak a családnak.

Kedves Encsike, ne írjál ilyeneket, mert a végén még elbízom magamat. Írja Encsike a Viberen, szuperek a zenék már megint. Hogy csinálod ezt, Kukori bácsi? Hát, úgyhogy nyomom a gombot. Nyomnék egy mást is.

ezen az órán már megijelzett, hogy innik ő. De jön egy kis promo, és utána megyünk tovább Váci Eszter és Geszti Péter előadásával itt a Super DJ Rádióban.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: ott a helyed.
1: Soha sem mond. Hát akkor gyerünk. Encsike pedig írta. Különösen kettő dal, amit gyerekkoromban imádtam, és ezer éve nem hallottam. Te ezt is elhoztad, a Millió rózsaszál és a Füredi Anna Bálon. Emlékek ébresztése, pipa. Kislánykoromban pénzért énekeltem az utóbbit a rokonoknak. Jó fülelés, kedves, és persze minden szuper DJ rádió hallgatónak. És legyetek bátorak, írjatok a Viberre. Hát a műsorvezető nagyon szereti. 0670 45 95 995. Írjatok bátran a műsorvezetőnek. Szereti

Üzenik a bölcsek, embernek születni könnyebb, mint embernek maradni, s nem beállni valami Isten verte szörnynek. Pedig amikor e fura világra lögtek,

Megérkezett Viber, egy kedves Mónika is, hát kedves csókolom! Jó napokat, én is vagyok, jók azok a régi dalok, én még kazettán hallgattam gyermekkoromban. Köszönöm, kedves, ha tetszik, kellemes fülelés továbbra is. Örülök, hogy itt van.

És csak érzem a futballőrülteknek, hogy ma elkezdődik a világbajnokság, a labdarúgó világbajnokság. Hát pattogatott kukoricákat előkészíteni, üdítőket, duhaitókat, tévére vigyázni, nem összetörni. Jó szurkolást!

Azt aztán most a négyes vágányra érkezik az illető, aki a szökőkúthoz vár. Dudája van, autója nincs. Éjjel ott várok rád, jön Dr. Béres és Mango Rice.

Na jó, van még egyszer, nem mondom, éjjel ott várok rád, de most jöjjön a Son of Jamaica Gombades Band, kicsikét felturbozva.

semmi probléma. Igaz, autót nem tudok, de táncparketten azért valahogy mozgok szerencsétlenül. És már is ismét hazai vizekre evezünk. Bikini, mielőtt végleg elmegyek.

És kinek örömére, kinek bánatára, már csak egy órát kell kibírnotok velem, és 19 órától érkezik hozzátok Gabó egészen 21 óráig, 22 órától pedig Kőszegi Gabi érkezik hozzátok Nightlife műsorával. Érdemes továbbra is a

És ismételten ismétlem a rádiónk Viber számát 0670 45 95 995. Hát zaklassátok már nyugodtan a műsorvezetőt, mert hát nem tudja, hogy itt vagytok. Hát komolyan, nem látom azt sem, hogy a kezetek a magasba lenne. Nagyon el vagytok punnyadva. Hát milyen dolog ez? Jöjjön a következő dal. A Survivor. Bizony. Gloria Gaynor.

beolvastam a görög keresztnevemet, mert hát a Viberen kedves hetero barátom meg akart viccelni, hogy itt vagyunk, bá, most vacsizunk.

Hát, kedves hetero barátom, hogy jobban teljen az estebéd, a finom rántott zsuzsika, a következő dal néktek szóljon. Nézi is, Alexandra! Gyerünk, gyerünk! Super DJ Rádió!

De ez csak azért, hogy közben le is járjátok a kaját. Bizony, bizony, kedves Öcsi, kedves Robi! És mindannyian kik ott vagytok, jó étvágyat néktek!

0: legtöbb kedvencekkel a nap 24 órájában.
1: Remélem, valami finom savanyúság is volt a rántott zsuzsikához, vagy jó kis koviubi, vagy valami jó kis saláta.
0: Super DJ Rádió.
1: Most pedig következzen Ronnyi itt a Super DJ Rádióban.

És a István is írta Viberen, rendesen belecsaptunk a lecsóban, buliban jó muzsika hallatszik a mi utcánkban. Oda neki, Kukori bácsi, ne sajnáld! Nem bizony, kedves is a család, érezzétek nagyon jó magatokat, kellemes fülelést! Hajrá, Erdőszentgyörgy!

0: Igen, igen, ez pedig már a Neoton Familia és a Tini dal. Hát újból tinik vagyunk. Hát igen.
1: Egyszerű a szerelem, egyszerű kell lesz nekem.
0: Bizony, bizony, ez is 1980.

És már is megyünk tovább a közkedvelt Fancyvel itt a Super DJ Rádióban, és jelzem már alig, már nem is, nincs is fél óra, hogy kibírjátok velem, és 19 órától érkezik.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: V-motorok, angyallány!

Angyalány, hol jársz? És akkor most külföldi vizekre vezünk, szóljon Johnny Vaccarin! Ezer éve nem hallottam már, szóljon Zinzire!

És akkor ez pedig már a szelávi, mert most már vár ránk a nyár, meg a lekvár. Hát bizony.

Sziasztok, Buli Fanta! Gyerünk, gyerünk! Kezeket a magasba! Ez a Super DJ Radio! És nem sokára érkezik!

Hát igen, igen, kedves hallgatóim, az igazság, hogy már csak a búcsúdalom maradt hátra. Hát kedves hallgatóim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl. Ott is, ahol a kis kultafarkú malasztúr, legyen szép a napotok és az elkövetkezendő másfél hetetek, mert engem addig nem hallotok, ha csak valamilyen csoda folytán. Érkezésemre pedig majd napfelkelte felől számítsatok a jövő hét után. Érkezem majd hozzátok, hisz tudjátok, a szíveim csücske vagytok, és hát az a célom, hogy szórakoztassalak benneteket, remélem most is sikerült. Hát kívánok mindenkinek egy gyönyörű, szép estét, fogadjátok Gabót és Kőszegi Gabit nagy-nagy szeretettel. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, vigyázzatok magatokra és egymásra, hallgassátok a Super DJ Rádiót. És nem sokára következik a búcsúdalom Daniel Figergőtől, elmegyek. Kívánok mindenkinek jó meccsnézéseket a világbajnokságon. Aki teheti, menjen egy kicsit.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Hosszú

Köszönöm szépen mindannyiótoknak, rengetegen vagytok, aranyosak vagytok. Köszönöm a jó kívánságokat, úgy legyen. Ti is érezzétek továbbra is jó magatokat, vigyázzatok magatokra és egymásra. És hát még egyszer nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket. Higgyétek el, ez volt a célom. Szép estét mindenkinek, és fogadjátok Gabót és Kőszegi Gabit nagy-nagy szeretettel. Ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

érdeklődés, szobafoglalás 06.

Szép jó estét mindenkinek, szavaztok! Köszönöm az elmúlt két órát Kukoribának. Remélem, jó szórakoztatok. Én Gabo vagyok a Millennium Groove-val ismét. A szolgálati közleménybe és az intro után bele is csapunk a mai műsorba. Amivel pedig kezdünk, az egy örök klasszikus Sterbinski lüktető diszkó köntösében átformált Totó Afrikája.

Köszöntök még egyszer mindenkit! Itt van velünk már Encsike! Itt van velünk Isa István is! Aki pedig még szeretne, írjon nekünk a Viber számunkra! Ami a szokásos 0670-459-5995. Ide várom az üzeneteket tőletek!

Tim. Ma is Rumi György. Szarvasról, hello! Ahogy olvasom, ő éppen most horgászik. Hát etesd meg a halakat! Én pedig nyomom a ritmust nekik.

ez a műsor egyébként egy kicsit rendhagyó is lesz. Eddig viszonylag kevés német nótát játszottam. Most viszont következzen jó pár

Közben Barca Pista is a fővárosból. Hát vele ezt a nótát sokszor hallgattuk. Kicsit vissza is kanyarodunk, az aggó.

és németek után ismét egy német, nagyszerű előadó Berlinből, egy színes, színes előadó Purple Disco Machine, és természetesen Sofival együtt pörög itt nálunk.

Viber üzenő falunkat. Monika is maradt velünk Kukori bácsi után. Szia Monika! Neked is jó szórakozást! Csak úgy gyűlünk, itt van velünk Erekes Tomi is Győrből. Hello Tomi! Csapassátok!

Bobby kisasszony rágrúgta az ajtót egy gyilkossal a tánctéren. Bizony, valahogy megtisztítjuk ezt a táncteret.

Esnér találkozón, Jakab szálláson 2026. július 24-től 26-ig. Csekkoljátok a Facebook oldalainkat részletekért. És foglaljatok minél előbb

Moloko után pedig emlékezzünk meg egy zenei zseniről. Egy olyan himnusszal jövök most, amit ő az életigenlésről és a felejthetetlen éjszakákról készített. Ez nem más, mint Avicii.

És ha már az előbb Balca Pista emlegette a Stella Sopron amatőr csillagász csapatot, jöjjön nekik egy nóta a Coldplay-től, a Sky Full of Stars.

hamarosan közeledik a Puci BB, és ez az András Buráni nóta az Auf uns. Egy 8 évvel ezelőtti nóta volt, amit előszeretettel játszottak a német rádiók. És ha jól emlékszem, az osztrák rádiók is.

és kupa. És magasba emeljük azt a kupát. A Lighthouse Family sem maradhat ki ebből. Ebből az ünneplésből egy kis szaulos nosztalgiával.

Ha már felültünk erre a nosztalgia vonatra, utazzunk tovább Kylie-val, aki azóta sem egy ki a fejünkből.

és a Lost Frequencies után pedig hajtjuk a fejünket édes álomra. Na nem ám ez még korai lenne.

Az előbb ugye csak vicceltem, hogy mindenki álomra hajtja a fejét. Hát maradjatok még velünk, hiszen a nap még nem ért véget. Lassan jön utánam majd Kőszegi Gabi. Ő 22 órától áll a lemez játszók mögé. De addig is Shakira után jöjjön az ATC.

világ körbeutazásához nem feltétlenül van szükségetek útlevélre. Elég, ha velünk tartotok. Most utazzunk Brazíliába. Samba de Janeiro!

ezzel kezdte a mixét. Megkérdezte mindenkitől, mi hogyan van. A válasz egyértelmű volt. I'm good.

sosem gondoltam volna, hogy Herbert Grönemeyer-t fogok játszani valamikor nektek. De ez a verzió egy igazi, bögös verzió Kurt Maverick zseniális remixében. Ez a Zeit, dass ich was dreht.

közben Isa István is azt írta, hogy rendszeresen hallgatják a német muzsikákat, és nagyon szeretik. Legközelebb is készülök nektek ilyesmivel.

amerikai gyökerekhez, hanem úgy. Egy kis modern elektronika, egy kis trance.

Van Terig még egy német zenénél. Egy igazi nagy kedvencnél. Ez a Stereo Act és Kerstin Ott kettőse. A Die Immerlacht. 10 éves zene ez. Azóta is megállja a helyét.

És a mosoly után talán egy még nagyobb mosoly, egy igazi himnusz, amit mindenki teli torokból énekel.

J Triumvirátus után. Ismét egy német csapat. A 90-es évekből. Ez a Venga Boys. Akik azt hirdetik, hogy éppen Ibiza.

ez Alcatraz könnyed, csillogó diszkó nosztalgiájából. Ugorjunk a szintipop történelem legikonikusabb magas hangaihoz.

És ha már szerepelt Madonna, ez a pop királynője ebben a két órás mixben, helyet kellett hagyni a pop örökasszonynak is, Sernek,

Cher után pedig a dance történetének egyik leges, legszebb dallama csendüljön fel.

az az érdekes, hogy ez a német nóta a Millennium Kids-től nem egy új keletű dolog. Már jó pár éve hallottam, csak akkor még nem kapták fel ennyire. Na csapassunk még egyet velük!

akkor rákanyarodunk az utolsó nótára, ami a Fedzó nótája a kit. Egy igazi energialöket még így a végére. Előttem ugye Kukori bácsi volt, utánam pedig hamarosan Kőszegi Gabi fog jönni. Maradjatok velünk addig is!

dalakat. Jövök hamarosan ismét, hasonló muzsikákkal. Utánam tehát Kőszöki Gabi, 22 órától az éjjeli bagoly. Ne feledjétek, a jó zene örök,

a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A SIP szó után üzenetet hagyott.

Vagonjárat indul Skócia felé Magyarország irányába. Megkérnénk kedves utasainkat, érezzék jól magukat. Megkérnénk kedves utasainkat, érezzék jól magukat. Köszönöm.

Hát szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok, szuperek, sziasztok, éjszakai baglyok. Ismét csütörtök, június 11, mikrofonos a lejátszópokat szerint jó magam, Kőszegi Gabi. Jöttem hozzátok egy kicsit bagyoskodni.

Természetesen van egy Viber számunk is, 3670 4595 995. Ide várok minden kedves üzenetet. És amit látom itt a Viberünket, az éjszakai baglyok már elkezdtek írogatni.

kis kettes magjak, amint hallatjátok, szeretnék mindenkit meginvitálni egy igazi kis emlékidézésre. Azok a bizonyos 2000-es évek legnagyobb slágerei, igazi klubslágerek, ahogy mi szoktuk mondani. Egy jó kis Usherrel kezdtem, a Yeah-vel, valamint ez a 50 Cent és a Zinda Club, igazi emlékidézők.

Aztán nyissuk is a bagolynaplót. Nézzük meg, hogy ki volt az első. Az első megálló. Erdély, Erdő Szent György. Köszönteném a drága Isa családot. Itt van velünk Isa Isti. Csodás estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi. Innen Erdélyből, Erdő Szent Györgyből. Az Isa család jelen. Bagolyjáratra készen. Oda neki, hadd szóljon! Hatalmas ölelés, Istikém, köszi, hogy itt vagytok! Másodiként itt van velünk Csörgő Zsolt Zsocánk, a Gaitit Huhu Gabi. Huhu Zsoca, köszi, hogy itt vagy, Csörgő Zsolt Zsocánk, a Gaitit Huhu Gabi. Huhu Zsoca, köszi, hogy itt vagy te is.

És Encsi még annyit ír, hogy csodás estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ hallgatónak. És persze kellemes zenei utazást kívánok mindenkinek, Puscsika, Encsike. Szia drága Encsi, örülök, hogy itt vagy.

0: Közepedig köszönteném Szolnok Cityt is. Megérkezett az én drága tesókám, The Long Black Hair, Zorcsi. Kicsak annyit, szia tesó, hoztam neked meleg szenyót. Csapasd meg! Aztán küldött nekem itt a Viberen pár jó kis meleg szendvicset.
1: No one knows what it means, but it's provocative.
2: No, it's not.
1: It gets the people going.
0: Ez ilyen kedves tesóm, köszi szépen ezt a meleg szennyót. Zorcsi még annyit is ír nekem, hogy holnap már otthonról hallgatunk. Úgy látszik, akkor idegenben nyomja.

köszöntenek egy újabb felszállót, aki nem más, mint Rumi Gyurink. Hali Hali Gabi, hallgassuk, mit tud, Szarvas jelen. Szép jó estét, Szarvas, örülök, hogy itt vagytok.

én Silva Palace küldenék inkább, az jobban meglátszik, mint a meleg szegyó, csapos deki. Aztán Bécitől kaptam egy téglási lófingatót is,

aki egyébként nem tudná, hogy mi az a téglási lófingató, 075-ös kiszerelésbe. Vegyes gyümölcspálinka, méghozzá erős paprikával. Azt mondják, hogy igazi szabolcsi.

Kedves banképüvel, még csak csütörtök van. Szeretnék ide varázsolni egy kis igazi klub hangulatot. Ilyen igazi bigi bugis, amikor a kéz meg a láb szinkronba. Remélem, hogy megvan ez a feeling nálatok is. Stay high és a habit.

közben itt a Viberünkön jönnek az üzenetek. Csörge Zsolt Zsolcánk izgatja a mi csaposunkat. Mégpedig annyit ér neki, szia Encsi, nálam Deutsche pesgő van kitöltve. Aztán Zsolca annyit ír, néhes vagyok. Hát szerintem Zorcsinak a szendvicsétől biztos megjött Zorkának a Z. Az étvágya.

engedjétek meg, hogy köszöntsek egy újabb éjszakai pillangót. Aki nem más, mint drága Mónikánk. Szia, a munka alatt már végig titeket hallgattalak, otthon most te következel a zene hallgatásba. Kedves Mónika, örülök neki, hogy megtisztelsz a füleiddel. Remélem, hogy ezek a dallamok neked is bejönnek. Donna Summer és a Hot Stuff.

éjszakai magja közönteném. Drew számat is, Baranyi Gabit, aki annyit ír nekem, Hollywood Super Banda, szép napot minden bagolynak, szép estét. Gabi azt írja, Drew szám, max tiszteletem és üdvözlet. Aztán írja, hoho, a szlogen lemaradt. A pisztácia kifogyott, a csokoládé nem is volt. Mákos tiszta a zsebbe, jó kagylózás mindenkinek.

mozogjok, hihetetlen, de repül az idő. 10 óra 26. Zenei színpadra pedig elosztam nektek Jones Gibbons 2019-ből és a Hot Steppert. Az a bizonyos na na na

Közben pedig két új felszálló. Itt van velünk a Zócsai. A Zócsai fene gyerek. Azaz a csibész leány. Itt van velünk drága Hörbink. Hello, hello, Ócsa fülel, melóba, de sütyiba füles bent. Herbi azt írja, ritka szar napon van, szóval toljad neki. Pusztantás mindenkinek. Kedves Hörbi, üdv a fődökségnek. Aztán azt szoktam mondani, hogy a lófingató a hátsójukba. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy fülelsz, és persze kitartást.

következő megállom pedig nem más, mint Oroszlány. Felkapjuk Gedeon nénit, azaz Macskási Szilvit, aki csak annyit ér, üdvényeli Bagoly úr.

kedves blogjuk, ez már nem más, mint Reese Remort és a No Flex Zone. Közben pedig egy újabb felszálló. Hatalmas szeretettel köszönteném az én Fire barátomat, aki csapatja nagyba, Österrikbe, az az Osztrákiába. És amint látom itt a GPS képet, 1 óra 37 perc, 153 kilométer. Kedves barátom, jó utat kívánok! Gázpedált akkor, ahogy szokták mondani, padlóig.

kedves bagyok, így 10 óra 33 perckor. Jump Around, House of the Pain. Mekkora muzsika volt ez is, ugye?

0: ain't nothing battle me, that's a sin. I won't ever slack up, don't get better back up. Try and play a role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up, touch the ceiling.
1: Sí, because then House of Pain is the zenei színpadunkon. Köszönteném Gregas kollégámat is. Tehát egy ízére, szia kollega, jól tekered. Jár a lábam itt a melóba, hűv mindenkinek. Hát szia kedves Gregasunk. A melóba pedig kitartást neked, és köszi, hogy fülelsz.

itt is van egy kis emlékidéző üzenet Baranyi Gabitól. Méghozzá azt, hogy volt régen a Spitz pálinka, erős paprikás. Kértem egy Lamborghini koktélt, ki is pukkadt a szemem, mikor lekapta a mixelő Delic Version látványpolcról. Aztán Duszám azt írja, három kör, és viszontlátásra emlékezett.

aztán itt is van a másik üzenet Béci barátomtól, mégpedig a Búgócsiga hadművelet címmel, amikor a DJ pult alól előkerül egy kis tuningoló. Tudjátok, szigorúan az 50 pluszos. Azt mondják, hogy ettől a DJ-nek megered a keze, vagy inkább feléled.

Kedves uraim, remélem, még erre emlékeztek. Buli közepén mentek a jó kis alákeverő zenék. Aztán néha elcsattant az a bizonyos One Kiss egy jó kis tánc után. Azt mondják, hogy a buli helyeken régebben könnyebben ment az ismerkedés. De mondjuk van benne valami.

van, itt van Gedeon néni üzenete, azaz Macskás és Szilvimi, aki annyit ír nekem, toljad neki Gábor, mosok, vasalok. Kedves Szilvikém, tipikus bagolyjárati alapdolgok, ugye, mosás, főzés, takarítás, de meg az éjjeli evés.

Ferencsém üzenete is, na, megnyugodtam, hallottam a szisztelést. Pedig már akartam kérdezni, hiszolt-e rendesen? Csak is a pult alól.

kedves magyar kezdben nem más, mint a Sexy Red és a Looking for the House. Közben itt nekem Sörgő Zsolt Zsolta is. Azt ugye én mosogattam, most meg lila hajmás rántottát készítettem. Kedves egészségedre, barátom! Gedeon néni meg azt írja, hentsikére küzdenem puszi, mehet a semjéni birs, ugyanis van belőle.

Na, kedves blogjuk, akkor menjen egy kis Tokyo Drift. És akkor a mókolás után én is rágyújtok egy rántottára.

kedves magyok, ez pedig már egy modernkori kedvencem, Julian Jordan és a What the Helly. Ahogy a skótak szokták mondani, What the hell is going on?

kivagyok egy újabb üzenet innen a Viberünkről, ami drága csaposunk írt nekünk, Encsike. Pedig azt, hogy köszönöm, drága Bocskási Szilvi, egészségedre, Puscsika Encsike. Ja, és jó házi munkát! Én ma kipurcantam a kertészkedésbe, úgyhogy csak chill és kagylózás. A legjobb dolog egy hosszú nap után beízíteni a szupert, és persze chill.

Kisa István is írja, nem semmi zenei paletta, hisz sördukál mellé, meg egy pohár konyak. Kedves Istikém, egészségedre! A sör az nálam is megvan. A konyakot azt ide képzelem. Érte még van egy kis írsai. Örömmel látom, hogy a debreceni cserediák is még mindig jelen. Bazsi barátom, annyit ti nekem nyomja, tesa, ez tetszik. Kedves barátom, pakolom neki. Igazi multidézés van. Jó kis modern dallamokkal bespékelve. Olyan vagyok, mint az újszülött, kéz meg a láb szinkronba.

Tuszán maradjék abban, és küldöttek egy képet itt a Viberen. Azt írja, itt van a lófingató. Elküldte a képet, amit itt a kertünkben fölnek. Aztán kérdezi tőlem, sziszterős rántotta, ha mi

másik barátom üzenete, aki annyit nekem, Night Train, na ezt hogy hozott bele a műsorodba? Csak hogy egy kicsit trollkodjak. Kedves Béci barátom, akkor menjen az a bizonyos hú-hú, ahogy a Night Train zakatol.

És itt van Gedeon néni üzenete, aki annyit ír nekem, Night Train. Nekem ez olyan villanyszerelős. Hát tudjátok, van a villanyszerelő bácsi, aki a másik csatornán játszik. Azt szokta ezt nyomni.

egy üzenet Csörkös Zsolt Zsocától. Azt írja, nálam fogy a pezsgő, aztán itt vagyok én villanyszerelőnek. Igen, de Zsolt, akkor itt a kérdés. 5000-ig jössz villanyszerelni?

a kedves magyok. Kéti Peri arról érdekel, hogy mi volt múlt pénteken. Megmondom őszintén, baszott jó neki, mert én nem emlékszem. Baszott jó neki, mert én nem emlékszem.

itt a másik villanyszerelő gyöngye, Baranyi Gabi Duszám is küldött nekem egy tálca sopronit. Villanyszerelő mi? Kedves Duszám, 5000 éte is gyere villanyszerelni hozzám.

és örömmel látom, hogy még tesóm Szolnokról is itt van, azaz The Long Black Hair Zorgyi. Elküldte nekem a táncolós gifet, amikor mindig szakadok rajta. És annyit ír nekem, hatalmasat mész megint. Kedves Zoller, a mai műsorod sem volt gyenge. Szokták mondani, bagoly mondja verébnek, mi? Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy fülelsz. És persze, köszi azt a bizonyos táncoló gifet. Zorgyi azt írja, én tudom, mi volt pénteken. Téged hallhattunk pesgőzés közbe. Holnap ugyanígy, csak másik otthonból. Kedves Zoller, szívből örülök ennek. Aztán remélem, hogy a hónap akkor pukkanni fog.

0: és egy újabb kedvenc, ő nem más, mint John Summit, és a Lights Goes Out. És közben egy költői kérdés, miért szeretem én az éjszakai baglyokat? Ez van itt főzés, posás, takarítás, sütögetés. Drága Mónikától is kaptam egy képet, finom kókuszgolyókról, és egyszerű szól az üzi, egy kis süti az ital mellé, most lett kész. És kaptam egy tálca kókuszgolyót. Kedves Mónika, köszönöm szépen.
1: When the lights go out.
0: Nyitom az ablakot, küldjed.

És hogy Béci barátom írja, jöhetsz a koronításra, megkaptad felőlem a felszállási engedélyt. Örbink is írja, ó, jó ez a baszatos. Úgyis olyan megütnék valakit, hangulatom van. Szóval mehetünk fejjebb és fejjebb, hadd szakadjon a füles. Kedves Örbi, megadom az igazat, nem vagy egyedül. Én Skóciában minden nap ezt érzem.

közben örömmel látom itt a Viberen, hogy a villanyszerelési problémáim is megoldottak, hiszen az oroszlányi villanyszerelő mindent megold. Gedeon néni, aki persze jó hajfodrász is, írja nekem, hogy villanyszerelést is megoldottam, úgyhogy vállalom. A Zorcsinak beküldöm a busz mákjaimat. Kedves Szilvikém, 5000-i akkor gyere villanyszerelni.

Hát bagjuk akkor, amint mondtuk, egy kicsit húzzuk fel a tempót, itt a műsor vége felé, Fallon és Tahul közöse, ez a Diet Coke, a Diet Coke Parade, olyan, mint a Budapest Parade.

És kedves bagék, most elképzeltem azt, hogy Diet Coke vagy Normál Coke? Mondjuk a viszkit iszok, akkor teljesen mindegy. Nem szoktam kólával mérgezni. Mondjuk egy jó kis vadászt innék, akkor biztos, hogy nem a diétásat választanám, hanem a cukrosat.

mindenképpen, hogy csináljunk egy kis kitérőt, megállunk Kálló Semjénbe, felvesszük a Garai családot, azaz Garai Tibi barátomat. Aki csak annyit ír, szia Pagoly barátom, szevasztok, szuperek, kellemes szép estét mindenkinek, neked meg nagyon jó Adit barátom, a Garai család és Kálló Semjén, engedélyt kér az Expressre. Kedves barátom, engedély megadva, első jegy kiadva, szigorúan az első osztályra, abba a bizonyos bársony székbe, ahogy szokták mondani, bolhás szék. Örülök, hogy itt vagytok, és jó fülelés nektek!

van Gedeon néni üzenete, aki annyit ír nekem, imádom zene, amit tolsz, és az ottani viszkit nem is szabad ám kólával mérgezni. Hát igen, kérem szépen, Gedeon néni kapott egy jó kis üveg skót viszkit nem olyan rég, amint megtudtam. És így ő is megtudta, hogy milyen az az igazi skót viszki érzés. Kár lenne gyilkolni Szilvikém ügye.

közben egyik szemem a Viberen, a másik pedig itt a pálinkás poharon. A keverő az meg le van szarva. Kaptam egy üzit Csörgő Zsolcsot a barátomtól. Egy screenshot, társkereső oldal 18 éven felülieknek. Igazi kis melbedobással. Szöllősi Ferike posztolt. Azt írja, sziasztok, szeretnék megismerkedni egy férfival egy életre. Gyerekek, a plasztika a vire képes. Tudjátok, a mai világban már az van. Régen az volt, hogy a lány nyal meg a legény nyel. Most pedig a lány nyel meg a legény nyal.

közben Garai Tibi barátomnak pedig köszönöm itt a képeket, amit kaptam a Viberen. Tibi barátom és a legifjabb szuperes. Kedves uraim, köszönöm, hogy hallgattok, köszönöm, hogy füleltek.

van Zorcsi üzenete Szilvinek puszmákjain. Zorcsi azt írja, manapság bemész a buliba, nézed a csajt, gondolkozol hány éves lehet, 22-35, a végén meg kiderül, hogy Gyulának hívják. Hát igen, kedves Zoller, kb.

Aztán látom, hogy Druszám is igen aktív, még maradjék Gabi. Azt írja, még jó, hogy a feleségem éjszakás, mert pörgő rúgna az arcomat. A sok kommentem miatt. Az Orcsira közelem nem téved.

kedves bagyok, mit szóltok ehhez? Ezt like that. Egy jó kis Eminem. Tisztára megvan az a feeling, amikor néztem még anno a 8 mérföldet.

Ugyanis Bécim azt írja, na megyek tesa, lecsapom magam, az kakuk, über fasza volt, van lesz. Köszi, hogy itt voltál, Bécikém, have a good night, have a kitkat.

Zorcsi tesó meg annyit ír, hát nekem saját Eminemem van, igaz Kevinnek hívják, mind a kettőt imádom. Zorcsi azt írja, a film is hatalmas volt. Hát igen, ami azt illeti, a mi Kevinünk tényleg úgy néz ki, mint Eminem, és még ráadásul jól is rappel. Szerencsés vagy, kedves Zorcsikám!

szépen, míg derülnek itt ki igazi kulisszatitkok. Baranyi Gabi annyit ír nekem, nálunk Zorcsi volt a kerítőnő annó. Kedves Zoller, míg derülnek itt ki? Éjszakai esküvői szervezést is vállalunk itt az Éjszakai Expressen.

Gabi Dusán, Média Baranyi Gabi, közvetítő online, és persze délután. Ami azt írja, Dusán egy jó kis üzlet lenne. Lenne közvetítő, lenne esküvői DJ is egybe. Kell lenni több.

twisting my brain. Aztán Zolcsik annyit ír, ez így van. Gabiéknál még a Lagziba is én toltam a zenét. Hatalmas puszmák neki. Ez a Szoller Hüzi átadva. De kis esküvői DJ.

Rogek, úgy látszik, hogy Csörgő Zsolt a barátomnál is merül a Duracell. Azt mondja, hogy lassan jöhet az alvás. Tegnap nem aludtam, hajnal 4 után aludtam el, 9-kor keltem. Hát kedves Zsolt, akárhogy is számolok az 5 óra, ez igazi, mert gyárok 5 órával is el vannak. És még van idejük hallgatni itt a Nightlife-ot velem, Kőszegi Gabival. Köszi, hogy itt voltál, köszi, hogy figyeltél. Holnap este várlak, barátom, ugyanebbe az időbe. Este 10-től szigorúan éjszakai baglyoknak.

És itt egy üzenet tesónktól, Zorcsitól. Ha mi lagzinkba tetolod majd, az biztos. De előtte a tanúm leszel, tesóm. Ja, és a horvát tengerpartra tervezve, igazi motoros esküvő. Kedves tesókám, szeressük a motoros esküvőket. Főleg, hogyha azok a horvát tengerparton vannak rendezve. Felkérés elfogadva.

És kedves baglyok, itt a vége, fuss el véle. Egy jó kis lötyögőssel szeretnék tőletek így elbúcsúzni. Olyan igazi bedtime. Bedtime Classic. A jó öreg Hanvaitól. A Hypnotize. Az elmúlt két órában szerint nyomagam Kőszegi Gabit hallottátok itt a mikrofon és a lejátszók mögött. Mindenkinek köszönöm a mai részvételt, a rengeteg üzenetet itt a Viberünkön. Aki melóban van, ahogy szoktam mondani, kitartás, nem sokára vége. Ne felejtjétek, holnap péntek. Péntek az én napom, testem a zenére hangolom. Várok szeretettel mindenkit este 10-től. Viszont addig is legyetek jók, maradjatok szóval tiszták. Ciao, ciao.

0: end of the Dallas Nighttime Sky.
1: Numero uno.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
3: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Tedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!